0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Best FM.

0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő, helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami maradik, de ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés. Az elegendő mennyiségű folyadék mellett fényvédő készítmény használatát, illetve lehetőség szerint világos színű szellős ruházat, fejfedő és UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselését ajánlják. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Ismét fogad látogatókat a meccsekben álló Máré vára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új, Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Veszprémben a közelmúltban felújított Várnegyedben az István a király című rockoperát láthatja a közönség a nemzeti ünnepen a Petőfi Színház előadásában Ober Frank Pál rendezésében. A városban augusztus 20-án nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak.
3: Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-éig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet. Közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Csütörtöktől a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, a 3-as és a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és 3 nagy hajléktalan ellátóközpontnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt részt vesznek. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke. Az istentisztelet augusztus 19-én este 6 órakor kezdődik. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján, a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Augusztus 19-e szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált Intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton Intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók.
2: Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, és a legjobb zenéket ezen a napon is hozom, mert hogy Magyarország államalapításának van az ünnepe a mai napon, ezáltal egy hosszú hétvége is kezdetét veszi, úgyhogy minden info érkezik hamarosan, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Christina Aguilera-val indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Augusztus 20-a van, csütörtök, a magyar államalapítás ünnepe. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon nyitotta meg kapuit 1953-ban Budapesten a Népstadion, ami később ugye Puskás Ferenc stadion lett, és most már Puskás Aréna áll a helyén, mert hogy az egykori Népstadiont lebontották, és egyébként ma tartják a debreceni virágkarnevált is. Hamarosan jövök majd a reggel témáival, mert hogy a mai napon is lesznek, természetesen egy kicsit a nemzeti ünneppel fogunk foglalkozni, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Ricky Martin és Mely a közöse, a Private Emotion, a folytatás pedig Nelly. Ez a Hot in Here most itt a Besten. Szép reggelt!

0: Best of a legjobb zenék, ez volt a Private Emotion, Ricky Martin és Mely a közös, és szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos államalapítása első Szent István emlékére, és a legjobb zenék mellett természetesen a mai reggel is témákkal fog telni, méghozzá körbejárjuk egy kicsit ezt az ünnepséget, jön a Magyarország tortája, és természetesen a cukormentes változata is majd 7 óra után, 8 óra után ellátogatunk a Magyar Ízek utcájába, és 9 óra után pedig a sportrovatba egy mai napon megrendezésre kerülő Európa Liga meccsről fogunk beszélni, de csak azért, mert a Ferencváros szerepel ebben, és nem akárki ellen, a Trabzonspor ellen, ahova most igazolt a Liverpoolból Mohamed Salah, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, csak egy kicsi szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk az ébredést és a napindítást Martin Solveiggel. Jön a Rocking Music majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Színefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új, Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, kezdetét veszi a hosszú hétvége, és természetesen a Magyarország állami ünnepe is a mai napon van, úgyhogy ennek kapcsán a következő órában foglalkozunk Magyarország tortájával és annak cukormentes változatával is, mert hogy ezt is meg azt is megválasztják, méghozzá az ünnephez kapcsolódóan, és a mai napon kelür először tálcára, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ebből az órából van még hátra egy kicsi, úgyhogy rádiózzunk együtt, hamarosan jövök többi részlettel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Magyarország tortája kerül majd terítékre így a reggeli mellé, ugyanis a mai naptól lehet majd ezt megkóstolni, például a Magyar Ízek utcájába, de minden apró kis részletet hozok, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Velem tart majd, 7 óra után Mau Csáó is, a Bongo Bonga jön majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság?
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internet.

0: keretet ajándékba adunk.
1: Macronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
2: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
3: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reis Gábor új, Földcím című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a Gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Magyarország tortájával fogunk foglalkozni, mert hogy megválasztották, és a mai naptól lehet megkóstolni. Augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, hozok erről minden részletet, mert hogy egyébként Magyarország nemzeti ünnepe van, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A Black Eyed Peas-szel indulunk.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, mint minden évben, idén is, augusztus 20-ára megválasztották Magyarország tortáját, és egy ideje a cukormentes változatát is. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagjai a Hungarikumnak számító rögös túró és a tejföl voltak, amelyek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája a bíbor fehér nevet kapta, az alkotók megvédték a tavalyi győztes címüket, a gyulai kézműves cukrászda szakemberei készítették el. Az ízvilága pedig erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mausz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetétele. A cukormentes győztes pedig a Szilva Fácska nevet kapta, amelyet a balatongyöröki Promedán kávéház szakemberei készítettek el. Az ízvilága a gyerekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza. Van benne Szilva, diós, roppanós tejcsokoládé és frissességet adó zöld tea. És hogy hol kóstolhatjuk meg? Hát a mai napon augusztus 20-ától a Várkert bazárnál megrendezett Magyar Ízek utcájában, valamint országszerte közel 500 cukrászdában lehet megkóstolni. A legjobb zenékkel pedig most jövök, még a reggeli mellé, a tortázást még kicsit félretesszük, és itt lesz velem az All For One, az Ice Ferrell, na meg Sean Paul és a Get Busy. Szép reggelt! Shake that.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stars, a Simply Red-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen az ébredést és a napindítást így augusztus 20-án is folytatjuk a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet, friss hírek, infók, aztán itt lesz velem például Alicia Keys és a No One.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Színefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A KK a belvárosban sűríti járatait. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, el is a kiszébresztett minket a No One-nal. Szép reggelt, augusztus 20-a van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, Magyarország nemzeti ünnepe van az államalapításról, az államalapító első Szent István király emlékére. Egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1953-ban megnyitotta kapuit a Népstadion itt Budapesten, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, és azóta lebontották, és a helyén a Puskás Aréna áll, és a debreceni Virágkarnevált is a mai napon rendezik meg. A legjobb zenékkel pedig jövök. Ebbe az órában van még pici hátra, mielőtt rátérnénk majd a 8 órára, de hogy mi lesz a témánk, azt még egy kicsit fedje majd homály, hamarosan elárulom majd az óra végén, de azt viszont mondom, hogy Britney még biztos, hogy hozza a Gimme More-t, na meg most szól a Kelemen kabátban dala, ez a Nem tudom.
1: Nem

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk abba a Rizek utcájába, ahol meg lehet kóstolni Magyarország tortáját is, de egy kicsit jobban körbejárjuk, hogy mi is van ott pontosan, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fugees csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Ready or Not-tal majd 8 óra után. Ready or not, oh, here I come home.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft.

0: Kft. Baja Internet szolgáltatója.
1: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Színefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új, Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A KK a belvárosban sűríti járatait. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítást ünnepeljük, és bejárjuk ebben az órában a Magyar Ízek utcáját, mert hogy ez minden évben ilyenkor kerül megrendezésre, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, George Michael-lel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, irány a Magyar Ízek utcája. A Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja idén is augusztus 20-án kerül megrendezésre, azaz a mai napon, kapcsolódva a nemzeti ünnephez, a Várkert bazár és környékén. A Dunaparti forgatagban a hagyományos kulináris élményeket kulturális és családi programok, valamint koncertek egészítik ki. A látogatók megismerhetik a magyar ételkultúrát, és különböző táj egységek jellegzetes fogásait is megkóstolhatják. A helyszínen kézműves finomságokat is kipróbálhatunk, közöttük sajtokat, húsféléket, pékárukat, lekvárokat, mézeket és borokat. A rendezvény kiemelkedő fénypontjaként itt debütál Magyarország tortája, amelyet augusztus 20-án és 21-én hagyományos, illetve cukormentes változatban is kipróbálhatunk. Továbbá a hivatalos Szent István napi kenyér is itt kerül először terítékre. Tehát ez mind a mai napon a Várkert bazárban, tőlem pedig a legjobb zenék jönnek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fugees, a Ready or Not-tal, na meg Seal a folytatásban, az Amazing-el itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rihanna és a Pond Replay. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van csütörtök, a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Magyarország nemzeti ünnepe van, az államalapítást ünnepeljük méghozzá első Szent István király emlékére. 1953-ban, augusztus 20-án megnyitja kapuit a Népstadion, amit később Puskás Ferenc stadionra kereszteltek át, és azóta lebontottak, és a Puskás Aréna áll most a helyén, és a mai napon kerül megrendezésre Debrecenben a Virág Karnevál is. Egyébként 60 évvel ezelőtt volt az első, hogyha jól tudom, de az 57. alkalom, amikor ezt a karnevált megtartják. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Show Kingston és a Beautiful Girls.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhettek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új, Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A KK a belvárosban sűríti járatait. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án, csütörtökön 0 órától vasárnap éjfélig. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés. Az elegendő mennyiségű folyadék mellett fényvédő készítmény használatát, illetve lehetőség szerint világos színű szellős ruházat, fejfedő és UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselését ajánlják. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék show, Kingstonnal ébredhettünk, ez volt a Beautiful Girls. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és 9 óra után pedig sportrovatban Ferencvárosról beszélgetünk, mert hogy a mai napon folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, így a nemzeti ünnepen, és hát egy olyan csapat ellen játszanak, ahol megasztár lett leigazolva nem olyan rég, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom még egészen az óra végéig. Segivel megyünk tovább a folytatásba, szól a Bombastic.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és a Ferencváros házatájékára megyünk, akik egyébként a mai napon Törökországban vannak, mert hogy folytatódik számukra az Európa Liga selejtező sorozat, ahol most a Trabzonspor ellen lépnek pályára, ahova nemrég leigazolták a Liverpool egykori megasztárját, Mo Salah-t, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Fateless Insomniája majd biztos, hogy dübörök 9 óra után. I can't get no sleep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Ismét fogad látogatókat a meccsekben álló Máré vára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Veszprémben a közelmúltban felújított várnegyedben az István a király című rockoperát láthatja a közönség a nemzeti ünnepen a Petőfi Színház előadásában Ober Frank Pál rendezésében. A városban augusztus 20-án nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sportrovat augusztus 20-án sem marad el, és ennek apropója pedig az, hogy a mai napon folytatódik az Európa Liga selejtező sorozat a Ferencváros számára. Méghozzá Törökországban szerepelnek majd a Trabzonspor ellen, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Fateless Insomniája, a kezdés pedig a Down with the Trumpet C.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nemzeti ünnep, ide vagy oda, de mai napon sem maradunk futball nélkül, méghozzá Ferencvárosnak köszönhetően, akik az Európa Liga selejtező sorozatnak az utolsó fordulóját kezdik meg, méghozzá Törökországban szereplő Trabzonspor ellen lépnek pályára, ott a törököknél, és hát az érdekessége az ennek a meccsnek, hogy most igazolt oda ehhez a csapathoz a Liverpool egykori sztárja Mo Salah, aki szintén pályára lép, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, kíváncsian várjuk, hogy a Ferencvárosnak sikerül-e maga alá gyűrnie a Trabzonsport, mert hogyha igen, akkor Mohamed Salah igazolása teljesen fölösleges volt a török élvonalban szereplő Trabzonspornak. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és zenél nekünk majd a Soklet Puma, az Always and Forever-t hozza a csapat, na meg Coolio, ugyanis most ő jön a Too Hot Top.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best of a legjobb zenék, a Hanson tesók repítettek minket vissza a 90-es évekbe. Ez volt az M-Bab. Szép reggelt kívánok mindenkinek, még egy kicsit folytatom az ébredést és a napindítást, például majd a Take That-tel, jön majd a Babe tőlük, a folytatás pedig Christina Milian-é. Ez a When You Look At Me most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig. A következő órában garantálja majd a jó hangulatot például Tupac és a California Love.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhettek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új, Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A KK a belvárosban sűríti járatait. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Veszprémben a közelmúltban felújított Várnegyedben az István a király című rockoperát láthatja a közönség a nemzeti ünnepen a Petőfi Színház előadásában Ober Frank Pál rendezésében. A városban augusztus 20-án nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 20-a van csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapítást ünnepeljük, és természetesen ezen a napon is hozom a legjobb zenéket egészen délig. A hosszú hétvége feelingjét megindítja nálunk Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közöse. Ez a Give It To Me. Szép napot!
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék, ez volt Ákos és az ember, maradj, szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, és az államalapítást ünnepeljük méghozzá az államalapító első Szent István király emlékére. És hát hosszú hétvége kezdődik ezzel a nappal, úgyhogy mindenkinek indul a szabadság idézőjelesen, már aki egyébként megteheti, de hát nagyon sokan vannak így, úgyhogy rengetegen közlekednek az ország útjain, kitartást kívánok, és természetesen hozom mindenkinek a legjobb zenéket, legyen szó munkáról, autóban ülésről, házi munkáról, lazulásról, mindenki jól fogja magát érezni, méghozzá majd az Ace of Base-nek köszönhetően érkeznek majd a Cruel Summer-rel, a folytatás pedig Tupac-é, ez a California Love most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet csapat, az Ace of Base. Szép napot kívánok mindenkinek. Tökre elfelejtettem mondani azt, hogy augusztus 20-án egyébként a névnaposok az Istvánok, a születésnaposok között pedig Sipos Pétert és Demi Lovátót köszönhetjük. Isten értesse az ünnepelteket. És egyébként egy tök érdekes dolog, hogy 1953-ban augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az egykori Népstadion, amit később átneveztek Puskás Ferenc stadionra, azóta lebontották, és most már a Puskás Aréna áll a helyén, úgyhogy ez is az államalapítás ünnepén történt meg a múltban. A legjobb zenéket pedig most hozom majd a jövőben, méghozzá egy rövid szünet, és Pinkkel megyünk tovább, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz önnek a friss hírek, információk, utána pedig mai közös utazásunk utolsó órája jön majd el, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket ugyanígy, méghozzá velem tart majd például James Morrison's a You Give Me Something-gal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tisztavatással kezdődött az állami ünnep. Aknavetőgránátot találtak a Margit szigetnél. Már megkóstolhatjuk az ország tortáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok.

0: Mondták a nemzeti lobogót az országház előtt az augusztus 20-ai állami ünnepen. A Kossuth-téri ceremónián katonai tiszteletadással a himnusz hangjaira emelkedett a magasba a zászló. Az eseményen részt vett Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forcsófer Ágnes házelnök is. A zászló felvonást a honvéd tisztek eskütétele követte. Magyar Péter beszédében úgy fogalmazott, országot építeni évek, évtizedek és évszázadok kitartó munkája. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter pedig arra emlékeztette az új tiszteket, hogy a rang felelősséged is jár. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfa csalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Második világháborús robbanó eszközök kerültek elő a Dunából a Margit-szigetnél. A tűzszerészek egy sérült gyújtószerkezetű szovjet aknavetőgránátot, egy üres gránáttestet, egy vetőcsövet és egy ágyúgolyót találtak. A veszélyes szerkezetet elszállították megsemmisítésre, a többi tárgyat pedig a honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A művelet idejére lezárták a közeli szálloda környékét, de a korlátozást azóta feloldották. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén is sok nevezés érkezett.
1: Az idei versenykiírás rögös túró és a tejföl tematikára épült. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, a húfő és a kapor nagyon sok tortában megjelent.
0: Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hosszú hétvége első napja, augusztus 20-a, Magyarország nemzeti ünnepe. Szép napot mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori, már csak ebben az órában, de a legjobb zenékkel természetesen egészen délig. Itt lesz velem a Black Machine, a How G-vel, de jön majd az Atomic Kitten is, a Madison Avenue is majd hoz egy dalt, a kezdés pedig a Sugababes-é.
2: Best FM!

legjobb zenék. Dübörög a hosszú hétvége, szép napot mindenkinek. Augusztus 20-a van, csütörtök, Magyarország nemzeti ünnepe, az állam alapító első Szent István emlékére, mert hogy a mai napon alapította meg Magyar Királyságot. Aztán egyébként a születésnaposok között Sipos Péter van és Demi Lovato, a névnaposok pedig az Istvánok, Isten értesse őket. A legjobb zenéket pedig, ahogy mondtam, hozom egészen délig, nem fogunk unatkozni, például most a 90-es évek felejthetetlen slágerével fogunk visszarepülni a múltba. A Backstreet Boys jön, és a We Have Got It Going On itt a Westre. Yeah.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Machine Howgie-je, ennek köszönhetően a 90-es évek egyik funky buliába repülhettünk vissza. Egészen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem például az Envug és a My Lovin, na meg Beyoncé és az If I Were a Boy is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A work után annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz night shift, úgyhogy mixben szólnak majd a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt, idáig visszhalt a Compact Discóval búcsúzom.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Légiparádéval és fényshóval ünnepel az ország. Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több száz programmal ünneplik augusztus 20-át Budapesten. A Budai Várban megtartják a mesterségek ünnepét, emellett megnyílik a Magyar Ízek utcája, és díjmentesen látogatható az Országház. A Margit-szigeten családi programok és koncertek, a város

0: Kedden katonai bemutatók lesznek, napközben pedig légi parádét tartanak a Duna felett. Az ünnepi Szent Mise után elindul a hagyományos Szent Jobb körmenet. Este 9 órakor kezdődik a félórás fénysó, amelynek részeként a korábbiaknál rövidebb tűzijátékot is rendeznek. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-re emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A ma hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és erősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
1: Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, holnap is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és szép augusztus 20-át. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában én leszek itt önökkel, és hozom a legjobb zenéket, így a hosszú hétvége első napján is. Úgyhogy na nézzük, nyissuk ki a fülünket, és engedjük be a Margaret Island dalát, jön az éjszaka, előtte még a Maroon 5 indítja az órát. Jön a Makes Me Wonder!
2: Lesz te fel!

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát remélem, hogy jól indul ez a hosszú hétvége, és hogy a mai nap is, és hogy lesz valami isteni program, amivel töltik ezt a hétvégét, de ha csak otthon lazítanának, szerintem az is teljesen rendben van. Hamarosan itt a nyár vége, van mit kipihennünk, és van mire rápihennünk, legalábbis szerintem, úgyhogy kapcsolódjunk ki együtt a mai délutánon remek zenékkel. George Michael és Mary J. Blige érkezik hamarosan, de itt lesz Ékön is a Lollival, én pedig egész délután, úgyhogy indítom az Aquát. You're a Barbie girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a délutánján is nagyon-nagyon sokan ültek autóba, utaznak ide-oda a programokra és az augusztus 20-ai események miatt. Nagyon sok lezárás is van, főként itt Budapesten, de egyébként szinte mindenhol, úgyhogy jövök folyamatosan az információkkal, illetve ha önök is látnak, tapasztalnak valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, akár ha sokan például a Balatonra mennek le így a hosszú hétvégére, akkor az M7-esről is jöhetnek az információk. 0620 55 55 155, ez a számunk, hívjanak vagy írjanak, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Ha pedig valamilyen jó kis programajánlatuk van, természetesen azt is várom, hát ha a többieknek is tudok egy kis kedvet csinálni a hosszú hétvégére. Jöhet ez is, jöhet az is, és jöhetnek a legjobb zenék a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és az Apuved, meg a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy elröpent egy óra a délutánból, és már egy óránál tartunk. A hírek után jön Madonna. És zene a majd Heinz Gábor Biga is Jankával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma zárva van a boltok többsége. A mentők is készülnek a fővárosi tűzijátékra. Maximalizálták az állami cégvezetők fizetését. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma zárva van a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége. Kinyithattak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk ki. Holnap a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Az augusztus 20-ai budapesti program

0: programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metró KL 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a hatos villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt is után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. Összesen 56 mentési ponttal készül a fővárosi tűzijátékra az országos mentőszolgálat. A mentőegységek a dunapesti és budai oldalán előre kijelölt helyeken várakoznak majd, hogy szükség esetén gyorsan segítséget nyújthassanak. A pontok helyét a mentőszolgálat honlapján és az életmentő alkalmazásban találjuk. Maximalizálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium pedig a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 vidámparkot, kalandparkot, akvaparkot és más helyszínt ellenőriztek. Összesen 94 létesítménynél több mint 440 eszközzel kapcsolatban intézkedtek. Elsősorban az engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, a kötelező tájékoztatásokat és a kezelők képzettségét vizsgálták. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Holnap is folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is marad a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így augusztus 20-a délutánján is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis 50 Cent, vagy egy kis Salt and Pepper, imádom mindkettőt. Jön a Let's Talk About Sex utóbbitól. Madonna pedig nyitja az órát, jön az American Pie, én pedig csodás hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Élvezzék!
1: Best FM!

Veszte fel a legjobb zenéjék az Országos Vérellátós Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány augusztus 22-én szombaton országos véradónapot tart, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét azt is jelenti, hogy kevesebben adnak vért, hiszen sokan elutaznak ilyenkor, vagy tényleg nagyon sok dolguk van. A kórházakban azonban az ünnepek alatt is folyamatos a betegellátás, mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, folyamatos pótlásuk elengedhetetlen, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a véradók ezekben a napokban is segítsenek. Úgyhogy augusztus 22-én, vagyis most szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra, de indulás előtt érdemes tájékozódni az adott intézet pontos nyitvatartásáról. Egyébként a helyszínekről, pontos nyitvatartásról, időpontfoglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon találnak részletes tájékoztatást, de a bestfmbudapest.hu oldalon is találnak információkat. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. És mindig ezt szoktam mondani most már így többszöri véradóként, hogy nekünk néhány perc maximum kellemetlenség az életünkből, másoknak viszont az életet jelentheti, sőt, több embernek is tudunk így segíteni, úgyhogy aki teheti, tényleg mindenképpen gondoljon erre, és szánjon akár egy órát a hétvégéjéből. A nevükben is köszönöm, szóval minden információ az ovs.hu-n, vagy a bestfmbudapest.hu oldalán is találnak linkeket. Zenéket pedig itt találnak, úgyhogy Mika Grace Kelly-ével megyek is tovább, de előtte Olive, You Are Not Alone, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Vissza!
1: Best FM a legjobb zenék. Az 52-es főúton Fülöpszálas és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak hétköznapokon. A fél útpálya le van zárva, úgyhogy azért emiatt ilyenkor is torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt a hosszú hétvégén is azért fennakadásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Másodperc, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, utána érkezik a Westlife és az Uptown Girl. És a Hooligans és az eljátszott gyémánt is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében hangsúlyozta a magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhető, hogy az ország több mint 1000 év után is fennmaradt. Baka András szerint a díjazottakat nem politikai vagy világnézeti alapon ismerik el, hanem azért, amit munkájukkal alkottak, felfedeztek, tanítottak, illetve azért, amit közösségükért tettek. Az eseményen Cserhalmi György színművész a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Kitüntették többek között Fülöp Botond ügyvédet is, aki a Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy nyilvánosságra kerülésében játszott szerepet. Együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot,

0: és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli-délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet 32 és 37, késő este 26 és 33 fok között várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Meleg lesz, 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek, így augusztus 20-án is itt a West FM-en. Én Majra Sarita vagyok, mindjárt hozom a Simply Red dalát, jön a Fairground, itt lesz majd Nelly Furtado is, sőt, CJ Lewis is a Sweets for My Sweet dalával. A Westlife pedig egy Billy Joel feldolgozással indít, itt az Uptown Girl. Szép hosszú hétvégét mindenkinek!
2: West FM!

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-a van, a mai este folyamán több helyen is lesz tűzijáték az országban, úgyhogy megint csak felhívom mindenki figyelmét, hogy legyenek óvatosak kisállatokkal, nagyállatokkal, illetve aki tudja, hogy mondjuk a kutyája, macskája fél a tűzijátéktól, a durrogástól, a puffogástól, mindenképpen biztosítson neki egy zárt helyet, ahonnan nem tud kiszökni, nem tud magában kárt tenni. A legjobb, hogyha tényleg olyan helyet találunk, ahol kevésbé érzékeli a hangokat, garázs vagy a lakásban bekapcsolt tévé, rádió, elnyomja egy picit talán a beszűrődő durranások hangját. Azt mondják egyébként szakértők, hogyha mondjuk bent van velünk az állat, és elkezdjük nagyon nyugtatgatni, akkor sem teszünk túl jót, hanem inkább próbáljunk természetesen és higgadtan viselkedni, hogy a kutya ne azt érzékelje, például, ha mondjuk kutyáról van szó, hogy mi is őt próbáljuk nyugtatni, és mi is idegesek vagyunk, hanem próbáljunk tényleg természetesen viselkedni. Ha mondjuk esetleg szeret bent labdázgatni, akkor próbáljuk azzal elvonni a figyelmét, egyszerűen legyünk vele, hogyha nem tudunk mást tenni. Mindenféleképpen a csipjében lévő információkat frissítsük, ha ne adj Isten tényleg arra kerülne a sor, hogy mondjuk a kutya elszökik, megszökik, akkor tudják azonosítani. Egyébként most már országszerte több mint 300 töltőállomáson van csipolvasó, úgyhogy talán ezzel már egy kicsit beljebb vagyunk, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem lenne lehetőségük kutyusoknak például elszökni. Ha van egyébként bárkinek még bármi tipje, 0620 55 55 155, ide írja meg, vagy itt hívjon fel, én tényleg várom az infokat, és szívesen továbbadom a többieknek. Úgyhogy szép délutánt kívánok Whitney Houston dalával, Step by Step a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma többféle korlátozások vannak az utakon az országban, úgyhogy figyeljenek például 16 órától 23 óráig, mert a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalma eléggé korlátozott. Lezárják a várhatóan 17 órától ma este fél 11-ig a Margit hidat, aztán este 19 órától úgy nagyjából 10 óráig, 4-11-ig az Erzsébet hidet is lezárják, és az ünnepség idején korlátozhatják a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még információja másról tud, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt találkozunk augusztus 20-án is, a délután kellős közepén, a 94.3 Best FM-en, a bajai és környéki hallgatókkal, főleg ha itt vannak velünk. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor, szokás szerint 3,5 órát igen jó hangulatban. Lepörgetünk a következő 3-at. Indítja az órát most a Shapeshifters. 94.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Holnap már péntek, és remélem, hogy tartalmasan telt eddig is augusztus 20-a, kedves baljai hallgatók. Nézzük a péntek időjárásról, mit tudunk jelenleg. Hát zavartalan lesz a napsütés itt a déli ország részben. Max fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk egy-két területen, viszont ezekből kiadós mennyiségű csapadékra nem nagyon kell számítani még mindig. Élénk helyenként erős lesz majd a délnyugati szél. Hajnalban felfrissülünk, kapjuk a megszokott 14-20 fokot. Délutára a csúcsérték 30-36 fok körül alakul majd, úgyhogy kapjuk az enyhébb kánikulát. Délelőtt 10 és délután 4 óra között senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Odafigyelni a folyadékbevitelre, és mindig mondom, mert a szakemberek hangsúlyozzák folyamatosan, hogy inkább kerüljék a koffeines, alkoholos, cukros italokat, részesítse előnyben mindenki. A vizet, ásványvizet, és beindult már a parlagfűszezon, kedves allergiás hallgatók, milyen jó, hogy tapasztaljuk megint az orrfolyásos, tüsszögős tüneteket. Mostanak gyakrabban hajat, így lehet enyhíteni a tüneteken. A Black Eyed Peas zenél, és szól a Hey Mama című dal. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: játszunk.
1: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A változó felhőzet mellett megélénkül a délnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot. Idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Teljes a 22. Színefest versenyprogramja. 16 filmet nézhettek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Először vetítik itthon Reis Gábor új Földszín című filmjét és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mummy Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Ismét fogad látogatókat a meccsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Veszprémben a közelmúltban felújított várnegyedben az István a király című rockoperát láthatja a közönség a nemzeti ünnepen a Petőfi Színház előadásában Ober Frank Pál rendezésében. A városban augusztus 20-án nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél. Napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, elégedettek a hétvégi eseménnyel a Ford Fanatics Hungary csoport tagjai, akik a hétvégén augusztus 15-én Baján rendezték meg idei egyik éves találkozójukat. Az esemény jelentősége nem csak abban mutatkozik meg, hogy összejönnek a Ford automárka rajongói, hanem jótékonysági jelleget is kölcsönöznek az együttlétnek. Idén a Vaskúti Rász gyerekek Kornél és Zsombor voltak a kedvezményezettek, akik személyesen is részt vettek a találkozón. Szántó Antal, az esemény szervező moderátora említette a bajahangja.hu hírportál munkatársainak, hogy sikeresnek ítélik meg az idei rendezvényeiket. A céljuk, hogy akik jelen vannak, érezzék jól magukat és maradandó élménnyel térjenek haza. Azt gondolja, hogy ez ismét sikerült, és nagy öröm volt bennük, hogy megérkeztek a Rász gyerekek. Többen el is érzékenyültek a láttukra. Jó volt látni, hogy a rengeteg nehézség és a betegségükkel járó óriási teher mellett milyen vidámak, és édesanyjukon is azt látták, hogy bár nagyon nehéz az életük, mégis erősen helytáll, és ezért minden tisztelet az övéké. A teljes beszámolót a bajahangja.hu hírportálon megtalálják. Közben kanyarodunk vissza a nagy kedvencekhez zeneileg is. Most zenél nekünk Junior Jack és szól a Stupid Disco.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság?
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Tartalmas délután így augusztus 20-ára, kedves baljai hallgatók. Itt a 94.3 Best FM-en a kedvenceket pörgetjük még zeneileg mindenféleképpen, és visszafogottabb helyi infókkal is jelentkezem természetesen. Míg a következő 2 órában a mikrofon mögött Molek Csongor, Bob Sinclairrel kezdünk, és szól a Love Generation.

Ez továbbra is a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a vonzás körzetben. Igen, augusztus 20-a van, kedves hallgatók. 943. éve Szent István király és a keresztény magyar államalapítás ünnepe a mai. Névnaposaink pedig az Istvánok, Sámuelek és Bernátok. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig, főleg itt Baján és a környéken. 781. esztendeje, 4. Béla magyar király fiát, 5. Istvánt még gyermekként királlyá koronáztatta. 716. esztendeje, Székesfehérvárot harmadszor, és már teljesen jogszerűen királlyá koronázták első Károlyt. 60 éve, hogy Debrecenben megrendezték az első virágkarnevált, és 81. esztendeje eltörölték Szent István ünnepét, az új kenyér ünnepe néven újult meg. Aki ma ünnepel, és mindannyian ünnepelünk, Isten éltesse őket nagyon sokáig, baljai hallgatók, következzen most a Besten egy IMF felvétel, meghallgatjuk az Unbelievable című dalt.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előadás a Holdról, Szekszárdon elkészült a víziközmű beruházása az izraelita temetőben, és Baján ismét pacalt főznek. Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 20-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Elkészült a víziközmű beruházása az izraelita temetőben Pakson, a műszaki átadást augusztus 14-én tartották. A július közepén megkezdett beruházásban 40 folyóméteren épített ki szennyvíz és ivóvíz vezetéket, közmű csatlakozásokkal a kivitelező Bautim Kft. Horváth Zoltán tanácsnok, a hármas számú választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a megvalósítás határidőre jó minőségben készült el, valamint megköszönte a lakosság türelmét. Idén áprilisban döntött a képviselőtestület arról, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által tervezett új ravatalozó emléképület és mosdó megvalósítását biztosító ivóvíz, valamint szennyvíz bekötővezetékeket kiépíti, a megvalósult bekötővezetékek tulajdonjogát pedig egyházi hitéleti ingatlan megvalósítása céljából térítésmentesen átruházza a szövetségnek, ezzel támogatva megvalósulást. Még tavaly novemberben a terület előkészítése érdekében önkéntes napot hirdetett Paksváros önkormányzata azzal a céllal, hogy a résztvevők közösen takarítsanak ki egy jókora részt az Imre utcai zsidó temetőben. A városvezetés, intézmények és civil szervezetek tagjai dolgoztak együtt. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a bajai pacalpörkölt főzőversenyt, ahol a bográcsok mellett remek hangulat és jó zene is vár mindenkit. Az időpont 2026. augusztus 22-e szombat, a helyszín pedig Baja, Petőfi-sziget, napsugárszálló, a zenéről a Bad Times és DJ Sasa gondoskodik. Két alkalommal is erdőben keletkezett tűzhöz riasztották a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait a hétvégén. Az egyik esetben aljnövényzet kapott lángra, később pedig egy fenyőerdőben kellett megfékezni a parázslást. A Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint mindkét eseménynél 7 önkéntes vett részt a beavatkozásban. A tűz gyors terjedésének kockázata a száraz növényzet miatt különösen nagy, ezért az erdőben keletkező kisebb tüzeket is komolyan kell venni. Az esetek kapcsán az önkéntesek ismét felhívták a figyelmet a tűzgyújtási szabályokra. Hogyan jutottunk el az ókori csillagászok megfigyeléseitől a modern hold expedíciókig? Miért olyan fontos ma is a holdkutatás, és mit tartogat számunkra az Artemis program? Görgei Zoltán vezeti végig a résztvevőket a holdkutatás több ezer éves történetén Szekszárdon. Az előadást követően derült idő esetén távcsöves bemutatóval folytatódik az este, ahol közelebbről is megcsodálhatjuk legközelebbi égi szomszédunk lenyűgöző felszínét. Az időpont augusztus 28-a péntek, 19:30, helyszín az I. és Gyula könyvtár, az esemény minden korosztály számára ajánlott, a részvétel pedig ingyenes. Szeretettel várja új a színház, a színpad és a színjátszás iránt érdeklődő tagjait a Bácsalmási Színházi Társulat. Ha valaki szeretné szabad idejét egy jó csapat tagjaként művészeti tevékenységgel tölteni, itt a remek lehetőség. Aki szívesen megnézne egy próbát, vagy további információkat igényelne a csatlakozási lehetőségekről, jelentkezhet a 0630 395 29 75-ös telefonszámon, vagy a Bácsalmási Művelődési Központ közösségi oldalának küldött üzenetben, írja oldalán a bajahangja.hu. Készül az új évadra a Szekszárdi Német Színház. Locz Katalin igazgató célja szerint a színház feladata, hogy tükröt mutasson a világ felé, így a következő időszakban is társadalmi kérdések, zene és humor lesz a színpadon. Az évad első premierje szeptember 24-én a Sánta Kacsa Vaktyúk című mese lesz, amely a legkisebbeket szólítja meg az évadról, bővebben ír a Teol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a felújítás, kedves bajai hallgatók, igen, újabb útszakasz újul meg hamarosan, ezúttal az alvégiek örvendhetnek a fejlesztésnek. A Báthori utca kap friss burkolatot, mintegy 300 méter hosszan és 6 méter szélességben. Hát esedékes már egy ideje a felújítás a szóban forgó szakaszon, és jelen állás szerint decemberig befejeződik a beruházás, amelyet önkormányzati forrásból finanszíroznak. Kovács Kristól utca önkormányzati képviselő augusztus 17-én a helyszínen említette, fogadóórákon a lakosság jelzi a problémákat, de alvégi lakosként maga is rendszeresen szembesül a feladatokkal. A teljes útszakasz újjáépül a Szabadság utca és a Róka utca között, a csomópontokban akadálymentes járdafeljárókat alakítanak ki, illetve a szabadságúti csomópontnál félpályánál újra festik a gyalogátkelő helyet. Az ehhez kapcsolódó járdaszakasz is megújul. Hozzátette, közlekedési fennakadás előfordulhat a munkálatok ideje alatt, ehhez kérik a lakosság megértését és türelmét. Az infokat megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Egyébként a munkálatokat augusztus 24-én hétfőn kezdik majd. Most a Texas zenél nekünk, és 89-ből játszom az I Don't Want a Lover című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Fontos a megbízhatóság?
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
7: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel
8: egy helyen?
7: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
9: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, kedves baljai kerékpárosok! Elég sok fejlesztés történt a bringázással kapcsolatban az elmúlt években is itt Baján. Halmágyi Krisztián, a Kenbike Egyesület elnöke szerint egyre több olyan útvonal érhető el Baján és a város közvetlen közelében, amely a mindennapi közlekedés mellett a szabadidős kerékpározáshoz is lehetőséget kínál. Ahogy fogalmazott a baon.hu hírportál munkatársainak, elérhető egy bizonyos applikáció, amely térképes nézetben mutatja be a hazai kerékpárút hálózatot. Időnként megnézi, hogy más városokban milyen bringautak vannak, és azt látja, hogy Baján egész jó arányban vannak kerékpárutak, egy erős középmezőnyben vagyunk, és bőven akad olyan település, ahol jóval kevesebb lehetőség áll rendelkezésre. Megkülönböztetünk kerékpársávot és kerékpárutat, utóbbi esetben fizikailag is el van határolva az úttesttől, ezáltal védve vannak az autóktól, erre is látunk szép számmal példát itt Baján. És elindulhat több irányba, aki rövidebb vagy akár hosszabb túrára indulna. Déli irányban például Vaskút és Gara felé tekerhetnek a bringások, az 55-ös főút mellett haladva akár egészen Szegedig is el lehet jutni, de a Nagypandúr-sziget is egész évben várja a túrázókat. A bővülő kerékpárút hálózat ellenére vannak még olyan pontjai a városnak, ahol szüksége lenne további fejlesztésekre. Halmágyi Krisztián szerint elsősorban a belvárosban lenne érdemes javítani a kerékpáros kapcsolatokat bizonyos szakaszokon, például a Sétáló utcában vagy a Bartók Béla utcában, a jelenlegi forgalmi rend miatt nem biztosított a folyamatos továbbhaladás, a Szentháromság téren pedig a macskakövek nehezítik a közlekedést. További infokat találnak még az aktuális munkálatokról is egyébként a baon.hu hírportálon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Itt a 94.3 Best FM-en még egy órát lepörgetünk így augusztus 20-án, bár gondolom jó pár programot beterveztek az esti órákra is a baljai hallgatók, előre is jó szórakozást kívánok. Én még jelentkezem egészen 6 óráig a jó zenékkel, a nevem Oleg Csongor, és kezdünk Justin Timberlake Señorita című felvételével.
10: 94.3

0: Blast FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on balesetmentes közlekedést és kilométereket az úton lévőknek, kedves baljai autósok. Elég nagy a forgalom egyébként városon belül is így augusztus 20-án. A többiekre is figyeljenek. Az 51-esen ráadásul végeznek még közműépítési munkálatokat. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton a 152-es kilométernél. Aztán útkarbantartási munka aktuális Kelebi a Baja összekötő úton az 55-01-esen a 60-as és a 66-os kilométer között. Félpályás lezárásra is van még esély, és az 55-101-esen végeznek közműépítési munkákat. Ez a Máté Telkei bekötő út itt a 02-es kilométer között még szeptember végéig lassabb a haladás. Jelezzék kérem, ha van egyéb info, utakkal kapcsolatban főleg 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is közi szépen! Egy amerikai csapat zenél most nekünk a Besten, a Maroon 5 és szól a Payphone című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig Nagy Baracska, kedves hallgatók. Elméletileg már egy ideje, 17 órakor megnyitott a kapuit a látogatók és érdeklődők előtt a 100 szoknyás ház, amely Bajkó Bence magángyűjteményét tartalmazza. Bajkó Bence ifjú kézműves remekdíjas közgazdász, és ő említett infókat még korábban a bajahangja.hu hírportál munkatársainak, ahogy mondta, az elmúlt 3/4 év megfeszített munkája és törekvései gyümölcseként. Ma 17 órakor megnyílt a 100 szoknyás ház Nagybaracskán, a Dózsa-György utca 1 szám alatt. Meg lehet tekinteni a gyűjteményt, 3 helyiségben és 1 folyosón látható a nagybaracskai 20. századi női és férfi viselet, gyermekkortól egészen a gyászviseletig, kiegészítőkkel, életnagyságú babákon bemutatva komplet öltözékként. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. A Killers zenél most nekünk a Besten, és meghallgatjuk a Human című dalt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A mai búcsúdalom következik augusztus 20-ára PM Downtól a Set Adrift a Memory Bliss című sláger. Köszi szépen a közreműködést, örülök, hogy ilyenkor is velünk tartanak a hallgatók Bajáról vagy a környékről, és ha betervezték a bulit estére, így augusztus 20-ára, előre is tartalmas időtöltést kívánok. Találkozunk holnap is, jelentkezem a hosszú hétvégén minden nap, délután 3 és 6 között a jó zenékkel. Molek Csongort hallották, maradjanak a Besten!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan tetőzik a hőség, lemondott parlamenti mandátumáról Lázár János. Pakson folytatódott a munka. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllők is sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. A nemzeti ünnepen sem állt le a munka Paksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. A műveletben helikopteres műszaki és búváregységek, valamint különleges erők is részt vesznek. Közben arra is ügyelnek, hogy a Duna hajózhatóságát a lehető legtovább fenntartsák. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus döntése augusztus 20-ával lépett hatályba. Közösségi oldalán azt írta már a Fidesz frakció megalakulásakor, jelezte, hogy legfeljebb egy évig vállal parlamenti szerepet. Lázár János szerint a választások óta eltelt idő meggyőzte arról, hogy a politikai folytonosságnál most fontosabb a párt megújítása, lemondásával pedig ezt szeretné segíteni. 7 magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa

0: sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
2: Best FM, a legjobb zenék.

érdekesek, ilyen Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Fényjátékot. A félórás program este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték pedig a korábbi években látottaknál rövidebb lesz. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább továbbra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Az amerikai magyar kapcsolatokat méltatta Marco Rubio augusztus 20-a alkalmából. Az amerikai külügyminiszter üzenetében kiemelte, a nemzeti ünnep a két ország közötti történelmi kötelékeket is felidézi. Rubio szerint az amerikai magyar barátság a szuverenitás kölcsönös tiszteletén, a nemzeti örökségen és a szabadságon alapul. Hozzátette, Washington megerősíti jövőbe tekintő partnerségét Magyarországgal, amelyet az erős gazdasági kapcsolatok és a közös biztonsági érdekek meghatároznak. Megdőlt a budapesti melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró légtömeg okozta. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azt hogy lehet, hogy te ebből a Pussycat Dolls témából kimaradtál? Ezt a hangyával, a Slim Fittel, ezt még az Effivel is átrágtuk.
4: Elképzelhető, lehet, hogy azért hagyták ki engem, hogy már háromszor átrágtátok, még a Millerimével is ugyan
3: nem,
4: már.
3: Pedig te véleményed, és abszolút kíváncsi vagyok. Long story short, összefoglalom, hogyha valaki nem hallotta volna. A Pussycat Dolls amerikai turnéját egy az egybe eltörölték, mert hogy baromi kevés jegy fogyott. Tehát, hogy ilyen bántóan kevés.
4: Ami azért érdekes, lássuk be.
3: Na hát ez az. Átjöttek Európába, hogy akkor majd itt azért ők turnéznak, és amikor még nem lehetett látni, hogy mi van, én akkor beszéltem, vagy akkor kérdeztem ugyanígy, de csak tényleg a véleményed, semmi
4: hogy vajon mi lesz.
3: Hogy igen, hogyha Amerikába egy ilyen azért inkább Amerikához köthető lányzenekar itt most fogalmazunk sarkosan megbukik, akkor vajon Európában mire számítunk? És hát jelenleg úgy néz ki,

0: Most megy.
1: A pitbullra gondoltál volna, Sanyu?
0: Igen.
1: A saját szemünkkel láttuk, a hogy a puskást megtöltötte, és tényleg rottyom volt, és okay. Jön megint ősszel.
0: Jó, de a pitbull azért még mindig ott van. Pitbull azért még mindig van. Csinál zenéket. A Pussycat Dolls most már évek óta nincs, ráadásul a Pussycat Dolls nem öten jönnek majd, hárman csak. Ha. Benne van Anikor Scherzinger, azért ő a legnagyobb húzónév.
1: Az biztos.
0: De akkor is a hárman jönnek egy egykoron ötfős lány zenekarból.
1: Na én például így nem mennék el. Én ezekre valahogy hátis vagyok. Én nem. Fias, vagy az egész csapatot lássam, úgy, mint mondjuk régen a videoklipekben például, igen, ugye nyilván ugye? Élőben nem láttam őket, és halljam az egész produkciót, mind az öt hölgyről, igen, vagy úgy tartok, hogy melyik csapatról beszélünk éppen, de ez így nekem kevés.
0: Nem. Na mindegy, és én is ez volt a kérdésem, hogy szerintük majd mi lesz, és mind a hárman azt mondták, hogy ó, szerintük ez Európában ez tuti lesz, és tök igazuk van.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Jól tippelem, ugye? Persze, hogy jól tippelem, mert már beszéltünk róla. Te ma nem fogsz tűzjátékot nézni.
2: Nem, szerintem nem, hanem innen már tűzök is tovább, és akár hiszed, akár nem, ez ma pont egy ilyen magánbuli lesz. Egy születésnap. Bizonyám.
1: Legalább egy hajón, hogy ezért mégiscsak nézd a tűzjátékot?
2: Nem. Hát figyelj, szerintem ott lesz külön tűzjáték, mert azért ilyenkor elnézőbbek az emberek, elvileg nem lehet háznál, de ez egy szolidnak semmiképpen nem nevezhető magán építményen belül lesz, illetve annak a kertjében, és hát tudod, de mindent szabad, amit nem tilos.
1: Pesten vagy hol?
2: Igen, Pest megyében. Igen.
3: Fogalmaz,
2: ennyit mondhatok, Sándor, igen, megígértem, hogy többet. Ez nem, ez azért annál lazább, viszont, mert mondom, ugye ott más volt a helyzet, amit ezt hagyjuk is, örülök, hogy túl vagyok rajta.
1: Úgyhogy ne bolygassuk a múltat.
2: Így van, köszönöm szépen, Sándor, kedves vagy, hogy ilyen diszkréten
1: fogalmazott. Jó, akkor máig tartunk, akkor gyorsan menjünk végig itt a hétvégén, mert hosszú hétvége, úgyhogy gondolom, te meg rottyan melóval.
2: Így van, pénteken utána, tehát a holnapi nap folyamán egy belvárosi borbár, aztán pedig irány Tiszafüred és egy ilyen nagy nyárzáró rendezvényen leszek házigazda, műsorvezető és DJ is. Nagyon szerettem Tiszafüredet, imádom, nagyon jó a közeg. Aki még nem volt és szereti a vízi programokat, a bringázást, stb., vagy csak gyönyörködni a tájban, mindenképpen nézze.

0: Csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Figyelj, viszont így, hogy most Pest megyében vagy ma este, holnap divinózol, beleférne egy extra?
2: Annyira éreztem, hogy megúsztam ezt a 20-ai magyar mixet, azért valami csavar azért lesz ebbe, ugye? Abba az alagútba azért csak beszaladok valahogy másképp, de benne vagyok. Abban a csőbe azért beszaladtam.
1: Nem, most érted, és azt mondom, hogy már most is vidékre mennél, ide meg holnap
2: nekem ott is.
1: Hány dolgot is pénztek.
2: Így van, azért mondom, hogy tudod nagyon jó, hogy azért most már az italmos
1: tényleg,
2: sztori,
1: tényleg.
2: Nem?
1: Mannának a tűzijáték mennyire?
2: Figyelj, mivel még nem voltunk vele, és úgy gondoljuk, hogy még félne tőle, meg a tömegtől is, stb. Tehát tévében már látta, úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan 10 éves kor előtt én nem szeretném mennyire így tömegbe vinni. Aztán lehet, hogy én féltem túl, mert ott milyen egy lányos apuka, hát a széltől is óvom, amivel egyébként egyre inkább elege van, azt látom rajta, ez a jó, oké, tudod, ezek, amikor ilyen ez a legyint, jó, oké, oké. Úgyhogy de még várunk vele, ameddig ő nem harcolja ki magának.
3: Jó van, okay. Jó van.

0: Tízemeletes.
1: És nálatok mi volt? Gomba lehetett nyitni még, vagy a lenti bejárati kapunak a kulcsával?
0: A lenti bejárati kapu kulcsával, és ráadásul ott meg a házmester volt annyira jó arc, hogy neki is volt két velünk korú gyereke, és akkor mondta, hogy jó gyerekek, vigyázzunk egymásra, azért nyilván a szülők ügyeltek, persze, hogy nehogy baj legyen, soha nem esett le senki. És hát így pont, tehát így egyenesben rálátszunk a tűzijátékra.
1: Ugyanez. Kispestről végig,
0: Előre nézte az Hello.
2: Jó van.
1: Úgy, hogy... Figyelj, nagyjából elmondom, mi lesz idén is. Kék, piros, zöld.
0: Elképesztő. Tényleg, RGB tűzijátéket, de nem fekete fehér lesz. Ja. Meg ugye azért voltam élőben is apukámnak, ez volt a mániája egy időben, hogy gyerek, tűzijáték, gyerünk, menjünk, meg elérte egy tövében. És akkor, de aztán egy idő után ezt a tömeget vanyagoltuk, és akkor inkább a háztető volt.
1: Persze, elég neked az a tömeg, amikor ugyanennyien gyűlnek össze DJ Miller bulira, nem?
0: Hát nem beszélve egy White Boy Pasziról, adja a világ, mi van ott?

0: búcsúzom, akkor jó szülinapozás.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy szolidabb lesz, mint én azt így elképzelem, oké, amennyit lehet, oké.
0: Jó, és van, holnap ugyanígy.
1: Köszi. Rendben, köszi, hello, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átadták az állami kitüntetéseket a nemzeti ünnepen. Sok nyári szabadidős létesítménynél találtak szabálytalanságot a fogyasztóvédők. Rekkenő hőség lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. Az elismeréseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke adta át. Az államfő ünnepi beszédében

0: együttműködésre és békés ünneplésre szólított fel Erdő Péter bíboros augusztus 20-án. Az Esztergom budapesti érsek videóüzenetében arról beszélt, Szent István öröksége ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot, és együtt dolgozzunk mindazért, ami a hazához köt bennünket. A bíboros szerint fontos, hogy egyetértésben és békességben ünnepeljünk, valamint testvérként tekintsünk egymásra Magyarországon és a világban. Minden ötödik ellenőrzött nyári szabadidős létesítménynél találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédők. Az év első felében 470 helyszínt, köztük vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Összesen csaknem 2400 berendezést és sporteszközt ellenőriztek, több mint 440 esetben tártak fel problémát. A hatóságok többek között a szükséges dokumentumok és tanúsítványok érvényességét, a kötelező tájékoztatásokat, valamint a veszélyesebb berendezést a megfelelően képzett személyzet meglétét vizsgálják. Az országos ellenőrzés sorozat az őszi szünetig folytatódik. Nincs több kérdés, pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Formula 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mekkora a különbség a Get Down és a Get Down között, az a következő órában kiderül, nem csak egyetlen szó. A Get Down majd a Backstreet Boysnak köszönhetően érkezik a Get Down, pedig Paul Johnson hozzá, de majd csak Roger Sanchez után, mert hogy ez a 60 perc az Another Chance-el indul itt a Best-en, a legjobb zenék között.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-ot is.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Come on.

Best of a legjobb zenék Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte.

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls-ből Melanie C Sporty Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ.

0: Baka András köztársasági elnök köszöntőiben azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését, a havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse, az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig maradt gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére, a 4-szeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. A holland versenyző hazai közönsége előtt a holland nagy díjon folytathatja a szezont. Az éjszaka folyamán helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, de enyhe, meleg lesz a hajnal. 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton elszórtan zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megerősödik, délutánra továbbra is nagy hőség lesz, jellemzően 30 és 38 fok közötti csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Holnap után 22-én Ausztriában lehet majd őket látni együtt, hogy ki lesz kinek az előzenekara. Szerintem ez teljesen lényegtelen, két ilyen formátum és két ilyen nagyszerű előadónál, illetve zenekarnál. Örüljünk nekik, hogy egy színpadon lehet őket látni, hallani. A Stereo MC-s jön a Connected-del, a Koshin a hágyúval pedig már is indítja az órát.
2: Ez a Night Shift a Best

Beszélhetem a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s, jön a Connected, itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Apple.
1: Best of a legjobb zenék. 7 év, 3 nagy lemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Best of a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen névsorba is megtiszteltet. És szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt-N-Pepa. You don't regulate.

0: Yeah. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Megnyílt a vandálok által megrongált Márévára, pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt.

0: Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rendszámot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ismét látogatható a meccsekben található Máré vára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani, júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződés várható, de meleg lesz a hajnal. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés lesz. Helyenként erőteljes gomoly felhőképződésre kell számítani. Az ország északnyugati északi felén elszórtan előfordulhat zápor zivatar, néhol heves zivatar. A hosszú hétvége második napján a csúcsok 30 és 38 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 18 éve annak, hogy Lady Gaga megjelentette első szólóalbumát, a The Fame címűt, és a rajta található két kislemezek, a Just Dance-nek, illetve a Poker Face-nek köszönhetően minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy azonnal világhír lett. Egy harmadik, a Paparazzi érkezik hamarosan itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en, White Boy.

Best FM a legjobb zenék pár pillanat, és megidézzük az 1999-es nyarat. És az 1999-es nyári szabadtéri szórakozó helyek hangulatát, mert hogy bárhova mentünk azon a nyáron, a Negrocán-féle Cadavez és Salome de Bahiától az Outro Lugar biztos, hogy legalább egyszer esténként felcsendült. De előtte itt van a Dalunis.

Best FM a legjobb zenék, ami ma szerencsére elkerült minket, és nem zavarta meg a tűzi játékot, az holnap jön. Zápor, zivatar, de mellette azért lesz 36 fokos nappali maximum is.

Best FM, a legjobb zenék, meg volt a 9 Madison Square Garden-beli koncert. Még egy picikét pihennek Bon Jovi-ék, de aztán 8 nap múlva jönnek Európába. Igaz, itt csak összesen 5 koncertet adnak, viszont abból 3 az angliai Wembley stadionban lesz. Have a nice day! Jön a Bon Jovi itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Band It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmond.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény legelején, amikor a Piti bűnözőházaspár ki akarja rabolni azt az éttermet, ahol éppen Vincent Vegáék reggeliznek, nos akkor hangzik el ez a mondat, hogy Jolanda marad nyugton, vagyis Jolanda Be Cool, innen kapta a nevét az az ausztrál duo, aki indítja az órát, vár is itt a Besten a We Don't Speak Americanoval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, idén csak Japánban lépett fel Janet Jackson, sehol máshol. 5 koncertet adott ott júniusban. Brutális volt a setlist, 35-38 dal egyetlen koncert alatt, és hát ezt talán mondanom sem kell, hogy ez a most érkező dal is felcsendült, mint ahogy kivétel nélkül mindegyik turnéján felcsendült eddig. A Together Again után ez a második által a legtöbbet játszott dal a koncertjein. That's the way love goes, Janet Jackson érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a mai, az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozások nagy részének hamarosan vége szakadt, durván fél óra múlva, de azért van egy-két hely, ahol még holnap is arra kell számítani, hogy autóval nem nagyon lehet megközelíteni, de holnap utánra, 22-ére már egy-egyben visszakapjuk utat.

Sziasztok, a legjobb zenék, no digiri, semmi kétség. Elérkeztünk a nap végére. Ennyi volt már a Night Shift, holnap péntek, és a Night Shift extrában a mai napot fogjuk majd reprodukálni, szóval akár csak ma, holnap is dance-szel fogunk indítani. 120 percen keresztül jön majd mellé DJ Miller. Most meg a Black Street jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.